0: Légy velünk te is, egy hullám hosszon.
1: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
2: Schumacher.

0: kávé.
1: Bitonyú Rádió.
2: A 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót

0: Mesztelen ninja, vége csapó!
1: Nem volt rossz, én gratulálok! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszön

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek, Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

a 80-as. Together forever and never to pass. 90-es.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitang Jó Rádiót hallgatod.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Bitangyó Rádióban.

Eurodance Mania, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Retro zenei válogatás a Pitangyó Rádióban.
1: Retro zenei válogatás a Pitangyó Rádióban.
0: Can't touch this. És minden, ami belefér. Aki a lemezeket leporolja és pörgeti.
1: Pörgeti.
2: Pörgeti.
1: Pörgeti.
2: Pörgeti.
1: Pörgeti.
2: Pörgeti. Pörgeti.
0: XIL.
1: XIL.
0: Vagyis XIL.
3: XIL. XIL.
0: Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el.
3: XIL-el.

0: Aha.
1: Oh, dieses, die, die. Your own.

She's crazy like a fool.

Keresek a csodákban téged, téged meg a csodákban kereslek, régi hibákban többé ne essek.

és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

hihetetlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány. Kapitány.

Rangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

Music Mixbox. Music Mixbox. Music Mixbox MC Csabával a Pitangyó Rádióban.

0: A Music Mixbox mikrofonja mögött.
1: A Music Mixbox mikrofonja mögött. MC Csaba. MC Csaba.
2: Szombaton 12 órától és vasárnap 14 órától.
1: Music Mixbox MC Csabával a Bitangyó Rádióban.
3: Dél van. Music Mixbox hétvége.

0: Két hetente MC Csabával. Itt, a Pitangó Rádióban.
1: Az ön kedvencei. Otthon, otthon. Autóban. Vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as...

Nos, múlt és jelen kedvenc slágerei, Beatangyó Rádió újból itt az éterben. Sziasztok, nagyon szép délutánt, illetve szombat délutánt kívánok mindenkinek. Jó hétvágyat az ebéd fogyasztáshoz, 12 óra 6

0: Persze a pontos idő, megérkeztünk mindjárt a Music Mixbox-al, egészen pontosan 12 órától 14 óráig a Bitangyó Rádióban. Nos, ne zavarjunk bennünket, a telefon is a bizonyos messenger itt a háttérben. Talk Talk a 1986-ból, Talk Talk Sacha Sham című slágerét fogjuk hallani. Indításként Sia és David Guetta a közös kettősét a Beautiful People című dalát hallhattunk ez egy-két néhány percben. Tehát akkor még egyszer nagyon szép délutánt mindenkinek, MC Csabával és a Music Mixbox-szal. Érkezik Talk Talk 86-ból ez a sláger, érkezik már is ide a Bitangyó Rádióba. Valamint gyorsan elmondanám még akkor azt, hogy 2026. július 25-e van a mai napon szombat, a Jakab és Kristófok nevű Jakab és Kristóf nevű hallgatóinknak kívánhatok boldog névnapot, és Isten éltesse a mai születésnaposokat, sose felejtjük el ezeket. Elérhetőségeink pedig a következő 0-30-982-966-8-as Viber és SMS szám. Már is akkor érkezik, ahogy ígértem, Talk Talk, Sacha Sham című slágere 1986-ból, hölgyeim és uraim!
1: Az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

Múlt és jelen kedvenc slágerei itt a Bitangyó Rádió. Nagyon szép szombat délutánt mindenkinek. Én pedig most egy kéréssel, kívánsággal fordulok a kollégák felé. Sopronba méghozzá az egészségügybe, illetve a Soproni Erzsébet kórház élelmezési osztályára küldenék egy dalt a kollégáknak. Imagine Dragons és az Eyes Closed című slágerét szól itt a Bitangyó Rádióban. Kitartást és jó munkát kívánok nektek és mindenkinek!

Múlt és jelen kedvenc slágerei és a Bitangyó Rádió, benne pedig a Music Mixbox a stúdióban a keverőnél MC Csaba köszönti a hallgatókat, nagyon szép szombat délután, és természetesen még egyszer mondom, hogy jó étvágyat azoknak, akik most fogyasztanák azt a bizonyos finomságot, az ebédet. Bernie Powell 80-as évekből érkezik már is, ő éppen elindult a sláger, és hát természetesen kitartást kívánok még egyszer mindannyiótoknak, vagyis azoknak a kedves hallgatóknak, akik esetleg dolgoznának itt szombaton délután, vagy éppen autóból hallgatják a rádiót, nekik is nagyon jó utat kívánok. Nos, akkor érkezik Bernie Powell, és nem mondtam még a címét, az az Oh No No No című slágere a 80-as évekből, csak itt nálunk a Bitangyó Rádióban.

0: Múlt és jelen kedvenc slágerei, ez a Bitangyó Rádió, és nézzük a várható időjárást a mai napra. Nézzük, napos idő várható a kevés fátyol, illetve a keleten képződő gomoly felhők mellett, legfeljebb az északkeleti határszélre szóródhat be egy-egy gyenge csapadékóc, máshogy száraz idő lesz, a délire, délnyugatira forduló szelet a nyugati harmadban. Élénk lökések kísérhetik majd, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között várható, késő estére már 16 és 22 fok közé csökken majd a hőmérséklet.
1: Bitangyó Rádió.

Ez a Bitangyó Rádió múlt és jelen kedvenc slágerei, hölgyeim és uraim. Elérhetőségeink pedig a következő 06 39 82 96 68-as. Már is érkezik a 90-es évekből egy nagyon jó sláger, To Unlimited jó voltából, John for Joy.

0: Múlt és jelen kedvenc slágerei Bitangyó Rádió, Bitangyó zenékkel és természetesen a legnagyobb slágerekkel. 3:41 előtt járunk, pontosan 3 perccel, ez az óra is nem sokára véget ér a jobb nagyobb slágereke persze. Ugye, mint a következő órával is ígérhetem, hogy rengeteg slágerrel érkezem majd. Itt van velünk Ellen Wallen és a Carry You Home című slágere méghozzá a folytatásban. Itt a Bitangyó Rádió, ne menjetek sehova, tartsatok velünk ebben is a következő órában is. Ígérhetem tényleg, hogy rengeteg slágerre várom majd a hallgatókat.
1: Bitangyó Rádió.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

Kult és jelen, kedvenc slágerei, Bitangyó Rádió, benne a stúdióban pedig MC Csaba és a keverőknél. Nagyon szép szombat délutánt kívánok azoknak is, akik most érkeztek hozzánk kívülről, belülről. 12 óra 49 perc a pontos idő érkezik, Midge Ara, Ipavos!

Nos, 1987-et írunk már, mint akkor, és akkor jött létre Mauro, valamint a Buona Sera Signorina, Ciao Ciao címslágere. Még egyszer mondom, 1987, hát igen, ez nem most volt, az biztos. Nos, hölgyeim és uraim, megérkeztünk, lassan megérkezünk a második órához, egyben az utolsó órához, hiszen 2 perc múlva 13 óra, itt legalábbis a stúdió fali órája szerint. Mutatom a következő óra első slágerét itt a rádióban.

0: Give me your heart tonight, add nekem ezt az éjszakát, énekli majd Shakin' Stevens, de csak a következő órában.
1: Az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... Lenszvenes.

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: 13 óra van.
2: Music Mixbox hétvége. Két hetente. MC Csabával. Itt. A Bitangyó Rádióban.
0: Bitangyó Rádió.

0: Múlt és jelen kedvenc slágerei, megérkeztünk az utolsó órához. Hölgyeim és uraim, nagyon-nagyon szép szombat délutánt kívánok mindenkinek. Mint tudhatjuk, két hetente itt a Bitangyó Rádió Music Mixbox MC Csabával, és szombaton déltől egészen 14 óráig, másnap vasárnap pedig 14 órától 16 óráig hallhattok engem itt a rádión keresztül. Nos, egy nagyon jó slágert hallhattunk Shakin' Stevens jó voltából, Give Me Your Heart Tonight című dalát. Már is mondom, a mai napon 2026, július 25-e van, és a mai napon pedig a Jakab és a Kristóf nevű hallgatóink ünneplik a nevenapjukat. Boldog névnapot kívánok, és boldog születésnapot, és Isten éltesse azokat a hallgatókat, akik valamilyen évfordulót ünnepelnének a mai nap folyamán. Egy jó slágert azok így Magyarországról, Zoltán Erikáról van szó, Szerelemre születtem című dalát, majd őt követően jön majd Lady Gaga és a Die White I Smile című slágerével. 13 óra 4 perc van, elérhetőségeink pedig a következő: 0-39-8-2-9-6-6-8 Viber és SMS számunk, és bitangyoradio.com, ez pedig a következő. Nos, tartsatok velem ebben az órában is, és a Bitangyó Rádióval.
1: Bitangyó Rádió.

0: Nos, múlt és jelen kedvenc slágerei, ez a Bitangyó Rádió, írtak nekem a rádió chat szobájában, méghozzá Kata. Szia, azt szeretném kérni Rose és Bruno Mars kettősét, az Apac című slágert, vagyis dalt küldeném Wolfinak és neked sok-sok szeretettel, nagyon szépen köszönjük. Tehát Wolfinak és nekem érkezik a dal már is Bruno Marstól, az APC című slágere itt nálunk a Bitangyó Rádión.
1: Bitangyó Rádió.

0: say, ah, you knew my plans for tomorrow.
1: Múlt és jelen kedves slágerei, Bitangyó Rádió, nagyon szép délutánt mindenkinek. Egy jó slágert hallottunk 1987-ből, Sex Shop Boys jó voltából. Egyébként az italo diszkók zenei világából tartozik ez a sláger. Egy hazai együttessel folytatjuk, ők a Fiesta és az Amor Latino című slágere. Elérhetőségeink pedig a bitangyoradio.com.

Múlt és jelen kedvenc slágerei, nagyon szép szombat délutánt mindenkinek. 13 óra 29 perc a pontos idő, nézzünk rá a mai, illetve holnapi időjárásra. És az előrejelzésre nézzük, hogy mit ígérnek nekünk a meteorológusok. Napos idő várható a kevés pátyol, illetve a keleten képződő gomoly felők mellett. Legfeljebb az észak-keleti határig szélre sodródhat be egy-egy gyenge csapadékgóc. Másutt száraz idő lesz, a délire, délnyugatira forduló szelet a nyugati harmadban élénk lökések kíséretik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között várható. Késő estére már azonban 16 és 22 fok közé csökken majd le a hőmérséklet. Bitangyó Rádió.

0: A Bitangia Rádiót hallgatod múlt és jelen kedvenc slágereivel 1 óra, illetve 13 óra 34 perc a pontos idő, és így az időjárás után pedig pörögnek továbbra is a jobb nájú slágerek itt szombat délután. Bent vagyok a TikTokon is, sziasztok, üdvözöllek benneteket, és itt a Bitangia Rádión, bitangiaradio.com. Az elérhetőségeink egy nagyon jó sláger érkezik már is a 60-as és a 70-es évekből. Egy hazai magyar sláger, ők az Echo együttes, Gondolsz-e majd rám cím slágerével. Őt követően pedig egy mai sláger fog következni. Inkább azt mondanám, hogy a 2000-es évekből. Ian Curry és a Keep on Rising című slágere szól majd rögtön nekünk itt a Bitangia Rádión. Jó szórakozást kívánok a továbbiakban is ebben az órában MC Csabával.
1: Bitangia Rádió.

Múlt és jelen kedvenc slágerei, Bitangyó Rádió, Bitangyó zenék és természetesen a jobb nájobb slágerek, hiszen itt van velünk Mr. President, Four on the Floor című slágerek.

Beatang, jó rádió, múlt és jelen kedvenc slágerei, és 13 óra 47 a pontos idő. Nem sokára, én azt mondom, hogy több mint 10 perc még itt vagyok veletek a stúdióban. Egy jó slágerrel folytatjuk, it was Lara, rise up!

az ön kedvencei. Otthon? Otthon? Autóban? Vagy kirándulás közben? Az ön kedvencei. A 80-as,

Nos, vár ránk a nyár, még mindig van vissza, körülbelül másfél hónap a nyárból. Ezt még szerintem használjuk ki, amire tudjuk, strandolásra, akár sétálásra, bármire. Én azt mondom, hogy süsson a nap végig, hiszen még szeptemberben is lehet jó idő. Viszont most én nagyon szépen köszönöm itt az idő, hogy elköszönjek. Nem sokáig, hiszen holnap 14 órától 16 óráig újra hallhattok itt a rádión keresztül a Bitangyo Rádión, a Music Mix Box-al. 3 perc múlva 14 óra, én visszaadom az Auto DJ-nek majd az étert. Ezzel a dallal búcsúzom már, a Szélavi és a Váránk a nyár című dalával. Köszönöm szépen az elmúlt 2 óra figyelmet mindenkinek. Köszönöm, legyen szép délutántok, kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Ciao, ciao!

Music Mixbox. Music Mixbox. Music Mixbox MC Csabával a Pitang Jó Rádióban.

0: A Music Mixbox mikrofonja mögött.
1: A Music Mixbox mikrofonja mögött. MC Csaba.
2: Szombaton 12 órától és vasárnap 14 órától.
1: Music Mixbox MC Csabával a Bitangyó Rádióban.
3: 14 óra van.

Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött a Celebration DJ, aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel.

0: Legyászabb Balaton perényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárcsős kunyhóban elrejtett ikkei páncélt hordó fafogó részbűrészszel megsebzett bronz térdű repet sarkú büdös szájú ritka fokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mari néni.
1: Ajajaj, muchacho!

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld el, van egy kis hülye zombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. Élet felé.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok!

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL. Vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el. A

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok!

0: Csak neked. Csak neked.
1: Ettől a lemezzsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

Hello, sziasztok, csodaszép napot! Csodaszép korestét kívánok minden kedves Bitangió rádió hallgatónak ezen a szép nyári napon, 2026. július 25-e. 18 óra 4 perc. A lemezjátszók és a mikrofon mögött Little Lion-t halljátok a következő két órában, és ehhez kívánok nektek felhőtlen kikapcsolódást és nagyon-nagyon jó Bitangió rádió hallgatást. Szeretném megköszönni MC Csabának és Gébelennek a mai délutáni műsorokat, nektek jó pihenést,

Nem vagyunk még túl sokan, de azért már kevesen sem, hiszen gyülekeztek. Szeretettel köszöntöm a Bitangyó Rádió chat falán Pista 67-et, Nefertitit, Maskuránkat, Katát, Bubut, B-csoportos. A műsorvezető kollégák közül pedig itt van velünk Tök Szár. Illetve Gébelen. Megérkezett már közben.

itt van velünk a Messengeren már Kacajkám, szép kora estét, jó zene hallgatást mindenkinek, neked szuper hangulatú, remek, megszokott jó adást kívánok, puszi, puszi ölelés oda is, köszönöm, hogy itt vagy. Itt van velünk a háttérben Tündi is, jó Adit kívánok, köszönöm szépen neked is, jó zenehallgatást. Hát szerintem a te kedvenc éveid jönnek teljesen véletlenül, így szombat estére. Legalábbis zömében ugye a 90-es évek és a 2000-es évek eleje. Ez az, amit elméletben feszegetni fogok, méghozzá maxi lemezek formájában. De hát tudjátok, nálam mindig minden változik, amikor amilyen hív és amilyen irány elkap, de mondom, elvileg így fogunk kezdeni. Persze tudom én, a 90-es évek és a 2000-es évek eleje az nem csak Tündérnek, hanem nagyon sokatoknak is a kedvence.

rögtön itt az elején egy német lemezlovas, Jean Wayne, 2002. És az Only You, hát csak te, meg te is ott a háttérben.

B-csoportos berakott, nagyon sok-sok lángost sütött a fiatalember. Kedves egészségetekre, azt mondja, hogy most nem táncol velünk, most éppen pihegnek. Most kéne

Maskora érdeklődik, hogy neki miért nincs ilyen kollégája, hát látod? Nálunk is én sütöttem annak idején a lángost. Addig, amíg a Bettina velünk volt, a főnök asszonyom. Nagyon szerette a magyar lángost. Hát a többieknek nem sütött.

Egy boldog nemzet. Ezt a dalt 1992-ben az Ace of Base. Mondhatjuk bátran azt, hogy vitte világsiker.

egy kis szolgálati közlemény, mindenki reagált a chatfalon a lángosra, és most érdeklődik kedves B-csoportos, hogy esetleg a mosogatás valakit nem érdekli. De figyelj, idehozod, én elmosogatok.

Te figyelj, maskura, de mivel fogsz menni kedves B-csoportoshoz, nem mire odaérsz Nyilmadáról? Rászárad a tészta. Nem tudom, hol van Tikám, nagyon... Foghíjas a társaság.

Dr. Alban és a One Love. Yeah, man. Just the thing with the doctor, the man. Azt mondja, mama, gyere, gyorsan, svábbogár van a konyhában. Úristen, meg kell várni apádat. Miért?

1992-ben járunk, nem tudom, van-e 92-ből valami éleményetek, emléketek? Végrehajtották az első magyarországi szívátültetés január 3-án. Aztán ugye június 9-én az országgyűlés hatályon kívül helyezte Bős-Nagymarosi vízlépcsőről

Zolmaskura, nem szeretsz magaddal beszélgetni? Én olvaslak. Kata meg már le is lépett, ha nem vagyok itt 10-ig.

Maskor írja, hogy 92-ben három műszakban kötöttek. Jó, mit csinál a szig?

I can't stand it. És rögtön egészen 1900

közben megérkezett Masszituskám, és kedves Andra, sok szeretettel köszöntelek és hallgatlak. Köszönöm szépen, drága puszi ölelés. József, mit dolgozik? Kedves maskura, nem értem, most indultál el a közértbe és bezárt, és ezért inkább elmész takarítani, vagy szóval nem értem a gondolatmenetedet.

és ha elfelejtettem Szilárdot köszönteni. Mert bizony itt van. Itt van Szilárdunk is. Szia, kis oroszlán, szép szombat, kora estét kívánok mindenkinek, neked jó adást. Köszönöm szépen, Szilárd, puszi ölelés oda is.

mondja, hogy ez akkor volt 92-ben, hogy bezártak a közértek. Hát 92-ben még volt lelki világa az embereknek, és bizony este 6 után szerintem nem is volt nyitva semmilyen közért, meg vidéken, meg még talán addig se 4-5-ig. De ugye akkor már azért volt egy-két éjjel-nappali, aminek örültünk, de szerintem abból elég is annyi. És az se baj, hogy jó drágák az éjjel-nappali üzletek, mert gondolkodjon előre az ember, viszont hogyha nem tud előre gondolkodni, vagy beüt valami, akkor bizony, fizesse meg! Elengedtem 24/7.

Blinded. Nem baj, Maskó, nem bírsz gifezni. Majd csak érkeznek a szószátjárok. Viszont itt van velem már Kis Gabi, Szia Andi, csoda szép estét kívánok. Köszönöm.

És hát azért látszik, hogy ezek a 80-as évek vége, illetve a 90-es évek eleje azért aránylag elég összemosódott, legalábbis az én emlékeim szerint. Márhogy a következő dalunk is még a 80-as évek, igaz, hogy már vége 89,

Készen van már az a fürdőszoba, kedves tökszár. Azt mondja, hogy most végzett, de eddig is mindent hallott. Szépséges szombatestét, szuper Adit kívánok, kedves kis oroszlán írta nekem, kedves hegedűs Juditunk, ami versmondó lányunk. Hát puszi ölelés, köszönöm, hogy itt vagy. Neked is szép szombatestét. Na és persze jó zenehallgatást kívánom. Kis Gabitól meg bezsebeltem a szívecskéket.

vitem azt a DJ Bobót is. Na de hát a kedves B-csoport minden mosatlant kidobál, akkor legközelebb újat kell venni ahhoz, hogy megint lángos tudjon sütni.

is az a kérdés, hogy sok termék van a boltban, hanem az, hogy arra sok termékre mennyire van nekünk valóban szükségünk. Közben Tündi írja itt a háttérben nekem, hogy eszembe jutott, hogy veletek jön majd a lemez is. Na bizony, már kikészítettem. Gyűjtögetek az asztalon, hogy mit ne maradjon itt. Ha majd megyek szabadságra, és hát többek között a Teddy DJ Bobo lemezet sem maradjon itt.

Tündi jön velem Majorkára. Írom a kalandvágyát, azt mondta, mindegy, hova csak menjünk, mehetünk. Egészen aprócska, pici, pici, pici. Baj van csak ezzel a történettel. És az a pénz. Tökszár is érdeklődik, mikor indulunk. Hát, amint nyerek a lotton, jó? Azért tűnnek finomnak, hogy megvegyek.

Különben egy kicsit irigylem azokat, akiknek tök jó nyelvtudásuk van, és boldogulnak különböző applikációkkal, is tudnak vadászni maguknak repjegyet olcsón, meg vonatjegyet, meg minden ilyen dolgot. Én 7 év után most barátkozom az itteni vasúttársaságnak az applikációjával. És ugye rájöttem, hogy 63 euróért egész Németország területén regionális vonatokkal és mindenféle busszal, villamossal, vonattal, metróval, trollival, szóval ami van, közlekedhetek. Hát itt nem olcsó a vonatozás, ez azt jelenti, hogy mondjuk ha kétszer bemegyek egy hónapban mondjuk csak Nürnbergbe, ami ide 60 kilométer, már spóroltam ezen a 63 euróval. De valamikor egy hónappal ezelőtt adtam föl ott, de azóta se néztem meg, akkor 2 hétre, már meg kéne nézni. Már lehet, hogy mehetnénk ki.

vannak Németországban is természetesen finom termékek, viszont vannak olyanok, amiben én is belenyúltam, és én ételt nem szeretek kidobni. Úgyhogy én már nem kísérletezem, tehát, hogy hú, ez most nagyon gusztán néz ki. Kivéve anyukámat. Anyukámnak szoktam vinni ilyen különlegességeket, amik jól néznek ki, vagy mikor itt van nálam, megveszem neki, mert anyu az ilyen nagyon bevállalós, ő mindent szeret. És hát olyankor megkóstolom, és rájövök, hogy de jó, hogy ezt eddig magamnak nem vettem. Benny B, Feat Opus. Life is life, like a man and his wife, feeling the... It's a Life is Life 1999-es fantasztikus.

Bizony, azt mondja, emlékeztek, amikor reggel 5-kor mentünk haza full készen a diszkóból, és a szerencsétlenek mentek dolgozni? Na most mi vagyunk azok a szerencsétlenek. Bizony, már nálad is oda nőttek a gyerekek. Jó, a hazaiért, nem? Mire te elindulsz dolgozni hajnal.

Hát szégyellem a pofámat, már jó régen beköszönt musukám, és én észre se vettem. Jó műsorvezetést írta nekem. Puszi, ölelés, drága.

nem tudom, szerintem a fagyinak ne legyen kakaós csiga, meg fahéjas csiga, meg vaníliás fánkíze, meg túros batyú. Annyi hülyeséget kitalálnak már. Túros batyúnak, meg a kakaós csigának legyen kakaós csiga, meg túros batyús íze.

Viszont, ha jól emlékszem, akkor én ezt az információt már tudtam régebről, hogy a mi B-csoportosunk péklegény volt fiatalon. És bizony, hogy péntek esténként dolgozott, nem pedig bulikázott. Viszont itt van velünk B-katka. Sziasztok, Bitangok írta!

Vissza van, és a Love the Love. Hát ebből nekem nincsen lemezem. Csak eredetiben, nem ebben a jó kis 90-es remixben.

és ez még mindig a Bitang Jó Rádió. És a műsorajánlóval ellentétben nem péntek, hanem szombat van. És szeretettel köszöntöm már

Egy iráni svéd énekes. És egy kicsit lassú voltam. De azért megvan a lemezcsere.

Abracadabra. Na hát akkor ez repül oda Musunak. Engesztelésű, hogy ilyen vakegér vagyok.

Igen, Baki még nem volt. Egy kicsit lassabb, az már voltam, de az ugye határeset, az még nem Baki.

nem azt mondtam, hogy Maskóra kérdezi, Baki volt már? Én szerintem ezt mondtam, és utána lereagáltam azt is, hogy de Békatka. Azt válaszolt, hogy nem volt Baki, mert nincs itt a drúszám. Tehát bármi előfordulhat, lehet, hogy Bakiszt

Anikával beszélgetünk most délután műsor kezdés előtt. És hát ugye mondtam neki, hogy úgy ennék már egy kis lecsót, hogy fogunk elrakni, ha otthon leszek, és mondta, hogy hát van még vagy 50 üveg lecsó. Ha mondom, akkor a felit elhozom. Mondja, hogy valószínűleg nem rakja el lecsót, mert hogy hát ez szerintem bőven elég, ez szerintem is. Viszont, hogy paradicsomlevet szeretne elrakni, és tavaly egy nagyon szimpatikus fiatalembertől vettem. Nagyban azzal foglalkozik, hogy vetőmagot is termel, illetve hát ugye növényt termeszt.

B-katkának is repül egy dal. Nem, Csökszár, neked van paradicsomod, vagy te vagy a rendkívül szimpatikus fiatalember, te is az vagy. Szóval ráírtam ma, hogy érdeklődni szeretnék, hogy lesz-e majd augusztusban paradicsom, és hát írta, hogy lesz. Aztán föl is hívott, aztán úgy kellett megkérnem, hogy ne haragudjon, de nekem mennem kell. Nagyon beszédes kedvébe volt.

Szeretettel köszöntök minden újonnan csatlakozó Bitangyó Rádió hallgatót. A lemezjátszók, a mikrofon, a keverőpult mögött most Little Lion-t halljátok.

tegnap a cégnél volt egy kis Summer Fest, és hát nagyon jó éreztük. Magunkat ettünk, ittunk, meg kosaraztunk és fociztunk. Meg sokat beszélgettünk. Már hogy már vannak többen magyarok is, és akkor így legalább egy kicsit beszélgettünk. A németekkel meg aki olyan, azzal elektivitizek. De szóval jó éreztük magunkat, és hát önmagamhoz képest későn 9:30-kor értem haza. Hát csak 3 aperolt ittam, és mozogtam is, és ettem is, de hát...

0: Na hát, majdnem lassú voltam, mert közben Tökszár kért tőlem egy dalt, és azt mondta, hogy a következő dal, amit felrakok lemez, a lemezjátszóra, ő azt kéri.
1: Elkapom, visszadobom.
0: De nem segített, hogy mi legyen az, de majd hát, ha még ír, és akkor természetesen azt is lejátszom. De maradunk akkor még a magyar vonalon.
1: Nyugodt, sorra kerülsz, ha jó leszel.
0: Ne otthon, fam.

hát akkor ez a dal, ez a lemez szól tök szárnak. Már hogy külön kérése, kívánsága nincsen, csak a következő lemez, amit felrakok, ez volt a kérés. Egyáltalán nem hazudós nagyfiú.

Jaj, egy balatoni nyár. Na, hoztam még egy magyar zenét a Soho Partytól, és hát ugye várom, hogy esetleg valaki írjon, hogy mit szeretne hallgatni. A háttérben viszont kér tőlem Szituska egy öreg úrdalt, amiről én pontosan tudom, hogy kire gondol. Meg is találtam azt a dalt, amit múltkor szerettem volna a figyelmetekbe ajánlani, de pont lemaradtatok róla.

0: Na, na, na, na, na, egy kis boki.
1: 60-as, 70-es évek.
0: Csak összehoztuk Tika nélkül is.
2: 90-es. Hazai csapatok és külföldiek.
0: Hétezertől napjainkig a legjobb remixek és feldolgozások. És hát nem tudom, kedves szürke kisegér itt vagy a háttérbe, de Békacska be is rakta azt a cukorságos kisorosztános bakit akarunk táblát, amit te készítettél, illetve gifet. Na hát, hogy jön akkor egy Leonard Cohen-dal.

És hát bizony Hegedűs Juditkának is itt vannak a fülei, ahogy ugye köszöntöttem már, írja, hogy szuper zenék. Ezt tudtam, hogy ez neked is bejövős lesz majd. Közben szeretettel köszöntöm Tündért is itt a Bitangyó Rádió Csett, Falán Puszi.

0: Szintén egy kérés kívánság, és ugye volt egy kis hatásvadász szünet, mert mikor hogy ez a dal nekem nincs meg.
1: Mindenen nevettünk, még ha nem is volt vicces. Még ha el is késtünk sokszor, de együtt lehettünk, és tudtuk, mindig így lesz. Mikor egyedül voltam, túl nagyot csalódtam, meg rengetett
0: az életem. Azt mondta Tündér, hogy szeretné meghallgatni Velhallótól a Mit mondanál a Csendnek című dalát.
1: De tudtam, a végén te vársz, mennyi történet a múltból, már nem is tudjuk igazából.

Hát ez egy kicsit ugrálós volt, pedig nem is lemezről szólt. Akkor megjött Maskurának is az altató zenéje.

szállnak. Szóval, hogy többötöknek küldtem már így dalt, vagy kértetek tőlem dalt. Tehát mennyivel egyszerűbb lenne, hogyha azt mondanám, vagy azt írnám, kedves maskura, hogy

közben még várok egy dalt, mert Judit írta, hogy neki is van egy dal, amit nagyon szeret, a kedvenc énekesnőjétől, még azt Judi, azt mindenképpen lejátszom, hiszen hát nincs utána a műsorvezető, úgyhogy így bele kell férnie. Így szombat este megkínálnak benneteket egy jófajta pohár fehér borra, oké? Okay?

már nektek ígérni több műsort. És hát ma én sem fogok itt maradni veletek nagyon sokáig. Ezen kívül egy zene az még biztos lesz, és aztán utána keresek valami búcsú zenét. Holnapi napon 10 órától várlak benneteket majd nagyon nagy szeretettel, egészen déli 12 óráig próbálok benneteket majd ébrezgetni, illetve a főzéshez, és az egyéb napi rutinokhoz hozzásegíteni.

írja Juditunk, hogy mindenkinek küldöm, köszönöm szépen. Na hát, mielőtt elbúcsúzok, remélem, és mielőtt elindulnak a Balatonpartra szituskájék, szerintem József még elragd arra is táncra kérte.

0: Két óráig itt leszek. Nem biztos, hogy jövök hamarabb, majd azon múlik, hiszen hát holnap egy kicsit vérzik a szívem. A mai napon is szurkoltam a vízilabdás fiúknak, ugye világkupa döntő van, és holnap ugye reggel 8 órától vagy 8-tól játszanak a lányok, őket szeretném mindenképpen megnézni. Aztán utána jövök és műsort vezetek, bár ugye 10 órától kezdenek majd a fiúk.
1: Amíg csak szavak vannak, amíg hiába.
0: Hát Tündér megígérte, hogy félfüllel hallgat, félfüllel pedig, vagy félszemmel pedig nézi majd a

augusztusi hulló csillagok teljes mértékben, akkor már viszont nem lesz majd csak új hold, úgyhogy lehet látni. Köszönöm szépen a Facebookosoknak, a Messengeren íróknak, a háttérben hallgatózóknak. Külön köszönet, nagy ölelés a Bitangyó Rádió Csepp talán aktívan résztvevőknek. Kívánom nektek, hogy legyen olyan a

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretnék. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitom jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Mások csak beszélnek.
1: Addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
2: BW Rádió. A legjobb zenéket.

dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

és urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, unhat
6: még több zene!

0: és napjaink legjobb
1: zenéi. És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.